ag akim skonan cjwe.ca kispen knuhtik skihtin au tan si ag takam gak nihianak eo goma tante patsmonihik au iga tante pitsionihik ag tomak stawe muhtsiganek cjwe.